0: Hoćeš.
1: Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega, Sega Mega, Sega. Sega Mega. Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega. Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega.